0: vagy akarja mondani. Vagy akarja egy ilyen olyan, hogy egy
1: Ich bin der Seiten und Training auf Pedal.